Nikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov spanyol kapricsóját a göteborgi szimfonikusok adták elő Németh Jervi vezényletével. A Versailles születése kiadvány most következő részlete azért különleges, mert nem egyetlen szerző készen fennmaradt kompozíciója. A párizsi Saint-Chapelle 16. századi halotti anyakönyvének végén maradt fenn egy Te Deum Faubourdon letétje. A himnusz páros versei négy szólamú feldolgozásban, a Gregorián dallamot hordozó tenor szólammal szerepelnek benne, a páratlan versek pedig egy szólamú módon hangzanak el. A felvétel számára Pierre Chepelo rekonstruálta az alternatim, avagy más néven antifonális előadást, az orgona kíséretet és a művet keretező fanfárokat is. Ezért a forrás szerzője ismeretlen, a lemezen hallható alak azonban Chepelo rekonstrukciója. Közreműködik a Consort Musica Vera, a Versailles királyi opera kórusa és a párizsi regionális konzervatórium kórusiskolája. What my shit, okay.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándoréletet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Dzsinával, akivel Szeverényi János beszélget. Műsorunk második felében egy házaspár a vendégünk. Nemes Kéri Pál, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat vezetője. Munkatársa ebben a felesége Éva is. Beszélgetésünkből kiderül, hogy miért tették félre sikeres üzleti múltjukat, és hogy mentette meg őket és házasságukat a Jézus Krisztussal való találkozás.
1: A tomboló szél megáll.
2: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kray Dzsina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis... anyagokat, és akkor reagáltál erre,

0: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal, ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt, azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan, ugye, amit éppen...
1: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
0: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egykerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy, mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a drótonmenést, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni.
1: De mégis mi volt az, amit éveken keresztül
0: csináltál? A légtornász, igen, azt nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult.
1: Minden párban gyereknek. Voltál valakivel fent?
0: Nem, egyedül szerepeltem.
1: Egyedül.
0: Igen, igen.
1: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e balesetet. Mondd el, légy szíves, itt a műsorban?
0: Leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és... Hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
1: És ez igen, Romániában történt, és akkor hogy reagáltak erre?
0: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba, a szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig. És hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városba voltunk, még röggen se volt a kórházba.
1: De jött volna, érted, egy helikopter?
0: Ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye? De végül mentővel.
1: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak? Több hét alatt?
0: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
1: És ez meg is történt.
0: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk, van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: hát
1: őket?
2: A férjem, igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni, de furra volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az elelkemet is, és minden nagyon kémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy...